Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy picit lassabb zene, de imádjuk. Tényleg óriási. Tom Walker és a Live a Lighton itt a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió Edi csak igazi mai sláger megy, a Rádió Edi DJ pedig folyamatosan bizonyítanak a bulikban, a zenékkel, itthon és külföldön egyaránt. Regál Ivit például az utóbbi napokban Majorkán ismét hatalmas bulikat csinált, és hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai sláger a Hear Me Regál Ivitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Ivi vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 stage ezerrel pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most Cashmere.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagy kedvencet elindítottam, Témin Palajon már is Jennyvel, az igazi mai sláger a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, de jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, Miles Smith Stargazing, ami zárta az órát, Bibi Rex a Faithless New Religion pedig, ami így csak következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, vízkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel, ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolta, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyalásban, akinek olyan nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy iktattak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai slágra az Opel Light, ezt indítom a rádió egyen.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változás.

Itt még tart a Rádió Esztécs a kampuszon, de szépen lassan zárjuk a fesztivált, és hát folytatjuk, távolról sem zárjuk ezzel még a nyarat. Nagyon sok bulival készülünk, ahogy ezt ígértük. És adásban is, az igazi mai slágerek között jön a fesztivál hangulat, most Sam Felder Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, a következő órában pedig olyan nagy kedvencek, mint egy újdonság Metzger Vikitől, vagy éppen Jennifer Lopeztől, de hozom Alex Kenjit, sőt, Hypatont is.

0: Ez a Be Mine, igazi változatosság, igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget július utolsó éjszakáján. Egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk. Érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett telel a radiánsa. A déli delta akvaridák meteorraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan delel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Jön például nem sokára Loi és Tate McRae is. Ő viszont egy sűrűen a kamerával, Siri remixében. Ezzel folytatom.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni egy dalt az egyik Rádió 1 DJ-től, aki az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó felvételt készít. Ő DJ Metzger Viki, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai sláger az Éden itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy DJ és énekes páros, Tiesto és Iva Max és Edi Motto. Ez szólt most. És a folytatásban egy nagy DJ és énekes páros. Sőt, egy igazi újdonság. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi Egerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren, a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, mely az Egri Hittudományi Főiskolával közös kántor alapképzés 8 felvett hallgatójával együtt 3188 új egyetemistát jelent. Napali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az Egri és Felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon, áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe, az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelés követő 14 napig legeltetni tilos. Elkészült a Péterkei értéktár. Péter Vására és környéke legfontosabb értékeit fedezték fel a helyi általános iskola tanulói egy különleges tehetséggondozó program keretében. A Péterkei értéktár célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a térség természeti, kulturális, szellemi és épített örökségét, miközben a diákok több területen is fejleszthetik tudásukat. A Péter Vásárai Tamási Áron általános iskola tanulói a 2025-26-os tanév során rendhagyó feladaton dolgoztak egy komplex tehetséggondozó program keretében, a város és környékének természeti, kulturális, szellemi és épített értékei térképezték fel. Az értéktár célja egy olyan hiánypótló gyűjtemény létrehozása volt, mely bemutatja a térség legfontosabb kincseit. A műhelymunka egy tehetséggondozó program részeként valósult meg, mely során a diákok megismerhették lakóhelyük értékeit. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók megszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce járunk, július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is, nem sokára a rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön, Nagy Bogi és Dessó leszek újrának speciális remixével, előtte viszont Cigala és a Riptide, ezt is imádjuk, ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék Strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egy hetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai slágeró, várj lápp, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mai napra egyre több helyre jósolnak az országban eső, de azért 26 fok lesz, és hát kb. Ilyen idő holnap és a jövő elején is, ilyen 25 fok, elszórtan esővel. Az igazi mai slágerek között Féder és a Goodbye, amit nem sokára indítok a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteor rajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan del el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Gellért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű idén a hazai dinnye. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Júliustól születelik a hazai szabadföldi dinnyéket a gazdák, melyekből idén is megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű van a piacon. A becslések szerint Heves vármegyében 273-380 hektáron termesztik a dinnyét, bár a tartós légköri asszály és napégés negatív hatással volt a növényekre, az intenzív öntözéses technológiával ezt mérsékelni tudták. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Az Agrárkamara kiemelte, a hazai dinnye választásával a magyar termelőket támogatjuk. Megtévesztették, fenyegették és prostitúcióra kényszerítették áldozataikat a vádlottak a Heves vármegyei főügyészség vádirata szerint. A büntetett előéletű férfi 2017 végétől kezdődően éveken keresztül irányította és felügyelte a magyar nők belföldön és Németországban végett prostitúciós tevékenységét. Ebben két fia és két távolabbi rokona is segítette őt. A vádlottak összesen több mint 10 sértett Berlinbe történő kiutaztatását és elszállásolását szervezték meg. Ennek keretében meghatározták, hogy a sértett a környék melyik pontjára álljanak ki, és ott milyen szolgáltatásokat, milyen árakon és mennyi ideig végezzenek. Ellenőrzés alatt tartották őket, telefonon adtak nekik utasításokat. A sértetteket kizsákmányolva a megkeresett pénzüket elvették és saját megélhetésükre fordították, abból csak a létfenntartáshoz szükséges összeget adták oda nekik. A főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka büntetének minősített esete miatt nyújtott be vádiratot 5 személlyel szemben. Két visszaeső vádlottal szemben egyéb bűncselekmények miatt is vádemelés történt. A vádhatóság a bűnügyi felügyeletben, illetve letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben 14, illetve 13 év szabadságvesztés és 10 év közügyekről eltiltás kiszabására tett indítványt, a többi vádlott tekintetében 9 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott. A főügyészség valamennyi vádlott tekintetében vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta, tudatta a Heves vármegyei főügyészség. Kézműves foglalkozásokra, játékos feladatokra, vizen és mesejátékokra várják a családokat és az érteklődőket a második Aprót Fesztiválon az Egri Várban. Az augusztus 7-e és 9-e között zajló esemény célja az élményszerzésen túl a történelmi ismeretek bővítése. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: my heart.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét. 6 óra után 10 perccel a mikrofonnál Király Tamás. Vasárnap van. Remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból. Ha viszont valaki ilyen korán ébren, hát jó reggelt. Nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma. A reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek. És most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból. Nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben, ott is a betétdalban van egy ilyen ho-ho-ho, nem éneklek. Inkább mutatom, mire gondolok. Kicsit olyan, nem? Na, jöjjön a dal!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, mely az Egri Hittudományi Főiskolával közös kántor alapképzés 8 felvett hallgatójával együtt 3188 új egyetemistát jelent. Napali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az Egri és Felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos. Elkészült a péterkei értéktár. Péter Vására és környéke legfontosabb értékeit fedezték fel a helyi általános iskola tanulói egy különleges tehetséggondozó program keretében. A péterkei értéktár célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a térség természeti, kulturális, szellemi és épített örökségét, miközben a diákok több területen is fejleszthetik tudásukat. A Péter Vásárai Tamási Áron általános iskola tanulói a 2025-26-os tanév során rendhagyó feladaton dolgoztak egy komplex tehetséggondozó program keretében a város és környékének természeti, kulturális, szellemi és épített értékeit térképezték fel. Az értéktár célja egy olyan hiánypótló gyűjtemény létrehozása volt, mely bemutatja a térség legfontosabb kincseit. A műhelymunka egy tehetséggondozó program részeként valósult meg, mely során a diákok megismerhették lakóhelyük értékeit. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és pár napja volt az Egyesült Államokban a Nemzeti Fagylalt Nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi top listát az USA-ból. Messze a vanília fagyi a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keksz darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brownie is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eppel és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére most is a kampuszon, a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű idén a hazai dinnye. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Júliustól szüretelik a hazai szabadföldi dinnyéket a gazdák, melyekből idén is megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű van a piacon. A becslések szerint Heves vármegyében 273-380 hektáron termesztik a dinnyét, bár a tartós légköri asszály és napégés negatív hatással volt a növényekre, az intenzív öntözéses technológiával ezt mérsékelni tudták. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Az Agrárkamara kiemelte, a hazai dinnye választásával a magyar termelőket támogatjuk. Megtévesztették, fenyegették és prostitúcióra kényszerítették áldozataikat a vádlottak a Heves vármegyei főügyészség vádirata szerint. A büntetett előéletű férfi 2017 végétől kezdődően éveken keresztül irányította és felügyelte a magyar nők belföldön és Németországban végzett prostitúciós tevékenységét. Ebben két fia és két távolabbi rokona is segítette őt. A vádlottak összesen több mint 10 sértett Berlinbe történő kiutaztatását és elszállásolását szervezték meg. Ennek keretében meghatározták, hogy a sértett a környék melyik pontjára álljanak ki, és ott milyen szolgáltatásokat, milyen árakon és mennyi ideig végezzenek. Ellenőrzés alatt tartották őket, telefonon adtak nekik utasításokat. A sértetteket kizsákmányolva a megkeresett pénzüket elvették és saját megélhetésükre fordították, abból csak a létfenntartáshoz szükséges összeget adták oda nekik. A főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka büntetének minősített esete miatt nyújtott be vádiratot 5 személlyel szemben. Két visszaeső vádlottal szemben egyéb bűncselekmények miatt is vádemelés történt. A vádhatóság a bűnügyi felügyeletben, illetve letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben 14, illetve 13 év szabadságvesztés és 10 év közügyekről eltiltás kiszabására tett indítványt, a többi vádlott tekintetében 9 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott. A főügyészség valamennyi vádlott tekintetében vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta, tudatta a Heves vármegyei főügyészség. Kézműves foglalkozásokra, játékos feladatokra, zen- és mesejátékokra várják a családokat és az érteklődőket a második Aprót Fesztiválon az Egrivárban. Az augusztus 7-e és 9-e között zajló esemény célja az élményszerzésen túl a történelmi ismeretek bővítése. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsik jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Teddy Swims és a The Door itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyeri-e, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle, Lady Gaga és az Abrakadabra a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi. Szécsi Pál legszebb dalai.
3: Szeretnék hallani már te rólad, egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigány zenekar és a Csík zenekar közös koncertje és az Egri csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
4: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
5: Sziasztok! Sárbán Attila vagyok, és mindenkit várok nagy-nagy szeretettel az Egri Várban. Tudod, csak egy tánc volt.
6: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautohaz.hu oldalra. Hyundai 60, Hevesvár megye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
1: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

egyen. Az az egy három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rá?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bíróság elítélte a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Hevesvár megyében is. Ítéletet adott a járási ügyészség, mely szerint a vádlott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban váltak külön. Ezt követően a vádlott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 21-én éjjel a vádlott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthona előtt várta, a köztük szóváltás, dulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádlott éjfél után ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A lakásban tartózkodó ismerőse jelentős erőt kifejtve tartani tudta a bejárati ajtót, és kihívták a rendőrséget. A vádlott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. Az Egri járási ügyészség július 24-én bíróság elé is állította a vádlottat az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartás tanúsításával elkövetett kapcsolati erőszak vétsége és kisebb kárt okozó rongálás vétsége vádjával. A járás bíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmazati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek kétharmad részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés időtartamába beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt is. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az Egri törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerül csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült, szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a lucerna 23-30 ezer forint között mozog. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 240-300 kilós állat ezen a részen. Most állítólag a 2 is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát valaki látott valami szépet nyaralás közben, akár delfineket, és van róla fotó, jöhet Viberen 0620-311-111. Én pedig hozom az újabb nagy kedvencet közben a Sophie and the Giants-től és Purple Disco Machine-től, ez a Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi.
3: Én hozzám, még egyszer.
2: Szécsi Pál legszebb dalai.
4: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigányzenekar és a csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
5: Csak egy tánc volt. Július 26-án Szécsi Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri Vár varázslatos falai között.
6: Szereted-e még? A csillagos az ég.
5: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Szécsi Pál legszebb dalai, július 26-án Egerben.
7: Kautsky Armand vagyok. A Tesla Végtelen Energia című előadásban Westinghouse szerepét játszom. Találkozzunk Egerben, a Várban.
8: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
9: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
8: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
9: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
8: Te megnézed?
9: Hát...
8: Legalább szép lett?
9: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
8: Csukott szemmel.
9: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
2: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Rosa de három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Vészjelzést adott ki a vérellátó szolgálat, azonnal véradókat keresnek országszerte. Sürgős felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A két szervezet arra kér minden egészséges embert, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár három emberi életet is megmenthet. Tovább fokozódik a szárazság az országban, így Heves vármegyében is. Szinte minden vízgyűjtő területen rekord alacsony vízállást mérnek a szakemberek. Az elhúzódó csapadék hiány miatt már több Büki és Mátrai vízfolyás hetek óta kiszáradt, múlt szombat óta pedig az Egerpatak város felé vezető szakasza is. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a térségben mintegy 150-200 mm csapadék hiányzik. A Tárkánypatak Bükki vízgyűjtő területén helyenként ez a 300 mm-t is elérheti. Számol be róla a TV Eger riportja. Csütörtök délután erős szélökésekkel érkezett meg a hidegfront Füzesabonyba, a Rákóczi-Ferenc úton rövid időn belül két parkoló személyautóra is nagyobb faág zuhant, személyi sérülésről nem érkezett híradás. Az első esetnél a háromfős egység két láncfűrésszel, a Füzesabonyi önkormányzat munkatársaival közösen szabadította ki az autót, melyben anyagi kár keletkezett. Az első káreset felszámolását követően újabb sérült járműhöz riasztották a tűzoltó egységet, a visszavonulás közben járókelők jelezték, hogy az eset egy másik autónál megismétlődött, annak a szélvédője rongálódott meg, a ráhullott ágakat az egység kézi erővel távolította el. Idén is megszervezte nyári napközis táborát a Füzesabonyi Városi Könyvtár, 16 alsó tagozatos vett részt a változatos programokon, mint például bűvész bemutató és kirándulások. 9. alkalommal rendezték meg a debrői gitárnapokat. Az idei mesterkurzus dr. Csáki András a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem docense tartotta. A képzésre 12 gitáros jelentkezett, köztük egy Londonban élő magyar tanuló is. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs!
4: Micsoda család!
3: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
5: Reggeli műsor!
3: Balázsék Extra!
6: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
7: Mert ilyen... Madonna feneke?
6: Madonna feneke, ha még van neki, szanasz szétott botoxolt, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kiejezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
8: Nehogy ő szétessen azért,
6: hogy össze hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, és vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezében nyomtak egy T-mobilos, ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami. Várjál, megmutatom videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki.
5: Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
6: Vagy 20 évvel ezelőttről.
5: Égdett koncertről.
7: Letunt kor mementói.
6: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robi Williams a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik az, hogy ő azt utána észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az orrából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla.
7: Én szerintem ez egy popcorn darab.
6: Popcorn darab?
7: Hát nem lehet. Hát evett egy kis popcorn, szerintem és kiszállt a szájából.
6: Szerinted kiesett a foga.
7: Ez a híd?
6: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
7: Hát de és tényleg.
6: Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikTok
8: eredmény.
6: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
8: Can't get any worse.
6: És kellemes a homlokára. Imádom Robit, a legkirályabb csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
7: És mennyire cikke ott állsz mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
6: Ott
5: és látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
6: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válaszvideót, másnap vagy harmadnap, ő csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvénk van két fehér mentolos cukorka.
7: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
6: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internet nép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, 4 gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú de előtt. Hát, neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára.
7: Már
6: hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
7: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
6: Igen.
7: Ja.
6: Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be, szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredménnyel törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából.
7: De ez a csúszott az arca rendesen?
6: Viszonylag.
7: Csorgott, vagy valami?
5: Összeszedett volt.
6: Már most a Jagger berángatja valahol a Ferrant, valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lábon. Hát a csávóba komplett
7: vegyi anyagjár csörgedezik az
6: erejében. Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
5: Olyan, mint az egy fél fogra lenne. Komolyan, mint az egy letört fogdarab
6: lenne. És a kommentek zseniális. A kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
5: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, igen, a marketingese.
7: Mekkora?
5: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek?
6: Igen, nagyon lehetne menni vele.
5: Valami egy kis mentolos fehér cukorkának.
6: Igen, ő pont kettő ilyen kerek kis cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi azt mondom, hogy na és...
7: Itt
6: ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Harryvel, az összes szupermodellt levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn, nem tudom, a budiba, igen. Egy liter véréből Paks egy évig elmenne. Maradóna lájkolta volna, igen.
7: Mondjuk
6: valaki szóljon, mert neki az algopirit le kell nyelni, nem az órában ugye.
7: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogy főleg veled.
6: Eszem is, leköpdösöm a mikrofon?
7: Igen, de hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz,
6: ja, simán.
7: Beszélsz, akkor így az adás.
6: Én nagyon köpködök minden, monitort, mikrofont, igen, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a szából, vagy az orromból.
7: Hát vagy csak nem látod.
6: Igen, nem, de ez azért így kevés, igen. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozz.
5: Volt
6: te maszkos,
5: cserre.
6: Te maszkos, te biztos tudsz valami.
5: Gyere, mi van
6: nálad? Kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
5: Nem, egy fél kiló paradicsom.
6: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
7: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
6: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
7: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog kijönni.
6: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
7: Nekem egyszer így a kóla.
6: Imádom az internetet.
7: A kóla jött ki az orromban. Már nem az a kóla,
5: hanem... Na,
6: őszinte vagy, Juliska.
7: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és mondjuk kijön a takony, az orromból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
6: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
5: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi?
6: Megállítok, ebben a pillanatban Curtis kilépett a csoportból. Itt a csalakot, köszönjük szépen.
7: Flektor volt az Árpád.
6: Flektor volt az Árpádtól állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolország ott a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köptette le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
7: És a díját adott Trumpal, láttátok?
6: Hogy nem beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni nem, onnan. Tehát, nem. Hogy ő nem...
7: Neki ott helye volt.
6: És ezt ugye ezt megbeszéltük, nem, ezt másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinens kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
7: Hát de most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
6: Hát ő Amerikában. Ő a Trump. Tehát most szerénnyel levonulni, azt megcsinálta Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
5: átadják. Na most tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez
7: utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
5: Okkal.
6: Igen, igen.
5: Na, itt van a videó.
6: Itt van a videó, igen, hogy...
9: Fallen out of Robbie's nose, which would have ended over 20 years of sobriety for Robbie.
10: But it's okay because I had several more.
6: És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye kettő darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
7: Kicsit másnaposan.
6: Eléggé meg van gyűrve. 4 méteres baldahínos ágyba, sejem ágyneművel, érted, két halott kenguruval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
7: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
6: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy 3 nőve voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
5: a
6: 83 éves Madonna, aki 50 évese van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
7: Nekem
6: ahhoz
7: Madonna
6: képest a Robi...
7: annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
6: Olyan volt, mint két sztrókos idős bácsi pocakkal.
7: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
6: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk, azt mondták, hogy álljatok itt pufin, jó, ez menni fog.
7: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
6: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe, semmit nem csináltak. Álltak ott, mint két biodíszlet. Az valahogy nagyon, nagyon furi volt.
7: Viszont Shakira volt.
5: Ne hülyéskedj.
6: Shakira jól nézett ki.
7: Hát de a nem Shakira, a Shakira hát volt. Úgy értem, hogy nem az Al Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy Al Shakira lépett föl, de ez igen, a Shakira, az nem, ez most az igazi Shakira volt.
6: Egyébként jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
7: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
6: Jó volt, igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
5: Na jó, van egy
6: jó, Madonnának is volt fénykora, tehát
7: de
6: 50
7: Madonna,
6: éve.
7: De Madonna egy ikon, és még az... Hát mert hány éves? Lassan 70.
6: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedi.
7: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
6: Nem, lehet, nem, nem, ezt nem. Elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. De ne, tehát ne úgy szeres Madonnát, hogy egy halftime show-ba látják, hanem úgy szeres, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. Tehát, és akkor nézd meg Madonnát úgy,
7: fészket építik.
6: Kakifészket. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki.
7: Félne érzi, én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
6: De mit lát a testéből egy melegítőbe? Egy idős
7: nem,
6: néni melegi. Bejött, playbacken vitték egy kocsit.
7: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt, a combja, a lába, azért az ott nagyon patikán.
6: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az
7: hát,
6: a nő...
7: Két
6: darab kompressziós sárcsomót meg volt fűzve, három fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
5: Biztessége öregszik, erre gondolsz.
6: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltöröl, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
7: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblen képekről fog istázni.
6: Igen.
7: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
6: Igen.
7: Ez még ilyen.
6: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionokban, és 52 lett a Robi is.
5: És még mindig ugrál egyébként.
6: Egyébként
5: és még mindig csinálja a koncerteket.
6: Igen.
11: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bíróság elítélte a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Hevesvár megyében is. Ítéletet adott a járási ügyészség, mely szerint a vádott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban vált a külön. Ezt követően a vádott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 21-én éjjel a vádott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthona előtt várta, a köztük szóváltás, gyulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádott éjfél után ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A lakásban tartózkodó ismerőse jelentős erőt kifejtve tartani tudta a bejárati ajtót, és kihívták a rendőrséget. A vádott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. Az egri járási ügyészség július 24-én bíróság elé is állította a vádlottat az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartás tanúsításával elkövetett kapcsolati erőszak vétsége és kisebb kárt okozó rongálás vétsége vádjával. A járásbíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmazati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek 2/3 részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés időtartamába beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt is. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az egri törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült, szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a lucerna 23-30 ezer forint között mozog. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
5: A repülőgépes.
4: A Ryanair-es gépes. Igen, megvan, igen. Ez a történet, hogy ugye...
5: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
4: Igen. És hogy arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak, és interjút mondott, adott.
5: Hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
4: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
6: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
4: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
5: 20 eurós szendvics kupon a következő.
6: Ezt akartam, hogy ez egy ilyen malaga hétvége. Szigorúan ablak mellé.
4: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként, és a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre. Ahogy ott visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
6: Hát ez azért... csodálom.
4: Igen.
6: Ez olyan, hogyha... Tehát olyan óriási vákum van, nem? Tehát egy valakit a szülőcsatornából...
4: És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetnél azt mondják, hogy az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, megkérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
5: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
4: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás teszed, ez meddig marad? Ez lehet,
6: nagyon
4: évekig,
6: friss,
4: lehet, Feri,
6: hát akkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja, hát ez most ad
4: meg hetel. Lehet, hogy évekig álmodsz vele, lehet, hogy ez egész életedbe visszajön.
5: És akkor mit mondasz Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
6: Hogy pénzt kérek,
5: pénzt,
6: uram.
5: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
4: Hát ez tudom, is egy jó kérdés, igen, a per, mert ugye évek vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
6: Mit írtál alá, tudom, amikor megvettél egy jegyet, tudod, mert ott az a sok pici apró betű.
4: Amit el sem olvasol,
5: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
6: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatározza az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyien feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
4: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon, tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
5: Na.
4: Hát mondjuk azért az rendben van.
5: Igen.
6: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
4: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ülsz az ablaknál.
5: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
4: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
6: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
4: De fogjuk a lábadat.
6: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
4: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek, gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
6: Micsoda?
5: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
4: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
6: de
4: tudom.
6: De bőrönd.
4: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. Feri, Feri!
5: Az pont illik bele.
4: Van, nézzük meg, jaj, az oda passzol a kiát.
6: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
4: Tehát ez egy jó kérdés, igen.
6: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor ez mit jelent pontosan?
4: Ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra,
5: Szükség van rá,
4: te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
6: De egy ilyen algaelvű hal, tudod, az üvegre szakadni.
4: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
5: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
4: Hát, egy kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért itt.
5: Igen, biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag, és megoldja.
4: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. Amúgy. A pacák azért nem halt meg.
6: Be volt
4: egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte, de azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad, de azért úgy most ezek után, nem?
6: Hát gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n? Soha nem jönnek rá, mi történt veled.
4: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, kirántott! Oh! Gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
6: Nem, akkor félmesszerűen
4: zuhanok le a kép WC-ből.
6: Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
4: Igen, van egy ilyen.
6: Megmutatom nekik.
4: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépne hozzám, hogy Balázsi szelfi, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szerveim, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
5: És tudod, mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
4: Csak egy fotót akarok.
6: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag az a vákum kiszippant, ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajz filmes hozzáállás?
4: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed, tehát hogy nem horpadva azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
5: Igen.
4: Abban
5: igen.
4: van méltóság. De a budi ne szívjon ki.
5: Zuhasz és azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
4: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedben. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
6: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
4: Igen, holnap mész Münchenbe?
6: Megyünk Münchenbe.
4: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
6: Évente egyszer felülök repülőre.
4: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy vérem elkóstoljon egy jó kis német sört.
6: Hát, ha meg ott császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
4: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
5: Hát egy divat fővárosa
4: érte. Divat fellegvára, Milánó, hagyjad már New York, Helyenne, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
6: Híres német divat, ezt szereti.
4: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést ő nagyon szereti.
6: Az van, egy ilyen bajor rövidadrágot, ezt a kantárosat szeretnék
4: megjönni.
5: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
6: És ha az meg lesz, akkor jött a második gyerek. Megvan.
4: Igen.
6: Ennek senki sem tud, ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolga a világon.
4: Igen.
6: Abban van valami szűzies, van valami új.
4: Mi lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
6: Nyitott vagyok, igen.
4: Aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van, a szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen a decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
6: Szerintem semmiben nem tényleg a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
4: Igen? Ekkora baj?
6: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az alsz, és azt látom, hogy ez így oké. Ez meg, ebben van.
5: Hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen. Így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
4: Gondolkozik a menün, figyeld. És azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll, csak a díszek változnak rajta.
6: Csak iriket,
4: na,
6: Balázs.
4: Tessék?
6: Csak iriket.
4: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
6: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
4: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék Feri. Mit, hogyan?
5: Tedd be légy szíves Last Christmas színű, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
6: De ennek van ilyen nyári verziója is.
4: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
5: Ezt
4: ilyen...
5: egy nagy költözéssel.
4: Ugye?
5: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá. Hogy a karácsony az 24-én
4: hideg szép. Van, december igen, van, igen.
5: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de ma júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells,
6: driving home for Christmas.
4: Igen, na, Christmas
5: számot. Az meg le is húz.
4: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretet hiányosak, vagy valójában mi a bajuk?
6: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
4: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
6: de
4: az újságírók.
6: Nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre
4: az olyan szükség, cuki vagy, de olyan kis naívan fogad ezt fel. Tehát, nem, egy ilyen figyelemfelkeltés, hogy én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
6: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben is, mert tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
4: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
6: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész a szükséget, egyfajta, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
5: De akkor baj van.
6: De mi a baj?
5: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja

0: szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
1: Meg van, ha tud, mert karácsony van.
0: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
1: Én oké vagyok a flugosokat.
0: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért
1: felvállalja?
2: Kiabálásnak
0: miért akarod,
2: érzel,
0: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
2: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
1: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelenül szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
0: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
1: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri, és az ő szokásairól. Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
2: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
1: Igen,
2: nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
1: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
2: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
0: Balázsot. Nem, dolgoznék.
2: Megint sonka.
0: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
2: Balázs, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást, meg sonkát!
1: Én olyan boldog lennék. Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
2: Aha, persze, gyuszi jelmez.
0: És egész évbe tolnád.
2: Répa.
1: Én ezt imádnám.
0: Há, igen, és egész évbe ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
1: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
2: Itt van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
1: Tessék, hogy de ez ugyanaz, csak megijájoztatom.
2: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
1: Tessék, igen.
2: Annyi, elküldtem
1: egy harisnyatartós félpucérnőt egy karácsonyfelőt.
2: De nem mindig ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod?
1: Igen.
2: Ez karácsonyi tessék tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
0: mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
3: Nem is diszkréten, Balázs. Szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
0: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
3: Nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi.
9: Én hozzám, még egyszer.
8: Szécsi Pál legszebb dalai.
10: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
8: A 100 tagú cigányzenekar és a csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
11: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
12: Miller Zoltán vagyok, a Szécsi Pál emlékkoncert szólistája és rendezője. Hamarosan találkozunk az Egri Várban.
13: Súlyom, az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
7: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi

hlasáte három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: adásban.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vészjelzést adott ki a vérellátó szolgálat, azonnal véradókat keresnek országszerte. Sürgős felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A két szervezet arra kér minden egészséges embert, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 emberi életet is megmenthet. Tovább fokozódik a szárazság az országban, így Heves vármegyében is. Szinte minden vízgyűjtő területen rekord alacsony vízállást mérnek a szakemberek. Az elhúzódó csapadék hiány miatt már több Büki és Mátrai vízfolyás hetek óta kiszáradt, múlt szombat óta pedig az Egerpatak város felé vezető szakaza is. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a térségben mintegy 150-200 mm csapadék hiányzik. A Tárkánypatak Bükki vízgyűjtő területén helyenként ez a 300 mm-t is elérheti. Számol be róla a TV Eger riportja. Csütörtök délután erős szélökésekkel érkezett meg a hidegfront. Füzesabonyba, a Rákóczi-Ferenc úton rövid időn belül 2 parkoló személyautóra is nagyobb faág zuhant, személyi sérülésről nem érkezett híradás. Az első esetnél a 3 fős egység 2 láncfűrésszel, a füzesabonyi önkormányzat munkatársaival közösen szabadította ki az autót, melyben anyagi kár keletkezett. Az első káreset felszámolását követően újabb sérült járműhöz riasztották a tűzoltó egységet, a visszavonulás közben járókelők jelezték, hogy az eset egy másik autónál megismétlődött, annak a szélvédője rongálódott meg, a ráhullott ágakat az egység kézi erővel távolította el. Idén is megszervezte nyári napközis táborát a Füzesabonyi Városi Könyvtár, 16 alsó tagozatos vett részt a változatos programokon, mint például bűvész bemutató és kirándulások. 9. alkalommal rendezték meg a debrői gitárnapokat. Az idei mesterkurzus dr. Csáki András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense tartotta. A képzésre 12 gitáros jelentkezett, köztük egy Londonban élő magyar tanuló is. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Figyelj, Barbara írt, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
5: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
4: Bizony, ez a szezon.
5: Ez mindenkinek. A fiú kap egy éretnőt, az éretnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
4: Egy kollagéndús.
5: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során 2 nagy szakításon mentem át, megfelelő tömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógoraim ikrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondta, hogy belefér.
4: Könnyen meg kell magyarázni.
5: Na, mi az oka?
4: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
5: Igen.
4: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
5: Hát várjál.
6: Ezt most próbálom össze, gazdag meg gazdagszik?
4: Azon, nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
6: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
4: Nem csak ugrás. Azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durábban elítélendő. Tehát a nők eszemben mindig ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban. Nagy
5: szerintem, igen, de hogy ez lehet, hogy egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
6: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
5: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik, az egy kicsit...
4: 5-13.
6: Jó, az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
4: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
5: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjel, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel, az...
6: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
5: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
6: Nem... Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
5: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
6: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
5: Nem.
6: Hogy hívják, hozományvadásnak?
5: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szédít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom, az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
4: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatal barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen, fiatalabb barátja van.
5: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
4: Mi? Igen, mert ugye benne van
5: 30-al fiatalabb.
4: Benne az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
6: nem nézel ki egy 20-25-ös.
4: Pont ezt mondom, hogy olyan érdekes lesz, hogy ezt gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura érzés, de én is ezt gondolom.
5: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
4: Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, látszok.
5: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után, egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
4: Igen.
5: És ez egy win-win helyzet, nem?
4: Igen. Igen. Ez eljött, tudok menni.
5: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatal apasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
6: ez nem biztos.
5: Simán.
4: Ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
5: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Na, Nem tud máshogy választani.
4: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
5: Vagyis?
4: Így próbálják meg, hát így frissen tartani a genetikai állományunkat.
5: A nők.
4: Meg a férfiak is.
5: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
4: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön,
5: megy a világban. Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
6: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük. Tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
4: nem csak bulit, ezek szabadságot. A srácok már nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Nem. Teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
6: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
5: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, mint egy 20 éves, aki kicsit kamasz, kicsit felnőtt, kicsit ezek semmi nem tetszik neki.
4: Kvártét.
5: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
4: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye, ez az ilyen, hogy is mondják, a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek, mennek. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéretükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy melegpitével, egy bolyhos takaróval.
6: Egy kis csipetropi letével.
4: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon másak most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
5: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30 évesen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nőknek többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide a kelek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, úgy akarom, ja, ne lépj, most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
4: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
5: Igen.
4: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket. Inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak.
5: Így van, ez az ágy is, ugyanez, így van. Igen.
4: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexe való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
6: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már, érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
4: először
6: van szükség.
4: Először porszívózol, utána
6: igen. Igen.
5: Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen boilerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is legkérdezett. Igen. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
4: De hogy hajtott rád?
5: Egyrészt nem hajtott rád, kettő. Összetoltad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
4: Annyira szerettem azt, amikor, na van egy ismerős, most nem mondok nevet.
5: Igen.
4: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és be, hát hiszen ő házas
6: volt.
4: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy hogy van ez? És mondta, de mondd már el, pontosan kik jöttek eddig, és elmesélted, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolygott, míg házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyogott.
5: Igen, bejövök neki, persze, igen, ez marad a házasságban. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van.
6: Lehetne valami.
5: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám.
4: Felfoghatatlan.
5: És nem jött rá senki.
4: Nem, és akkor elmeséltek, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudom, vagy oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
5: olyan. Ja, és annak vette jelen minden.
4: Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
5: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, hello, jó reggel.
5: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál gyerek, mint nem?
7: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, És ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséges.
6: Hát így, hogy egész összejárogat.
5: Egy fiatal ropogós 33-as.
7: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó, legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
5: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
7: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
5: Na és milyen jó, és amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
7: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó, kurva jó.
5: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
7: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
6: Már amit te adtál
5: neki. Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
7: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves. Persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
5: És akkor 11 évet önnek, mert tök jól működik.
7: Így van, így van, így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felelem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És én mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
5: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
4: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
7: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
4: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván így üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor ez, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, én talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevel.
5: Igen. Sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
7: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
6: Hello.
5: Ciao, hello. Ah, ez lehet egyébként, igen. Érdekes. Érdekes sztori, igen. Idősebb nő, fiatalabb férfi.
6: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
4: A tanáriban.
6: Igen?
5: Ott voltak fel.
6: Ott csak nem vettük észre.
5: Mi voltunk
4: rá, Kocsi szaktanári.
6: De az, be is írták.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna Jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: really easily.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi Tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, mely az Egri Hittudományi Főiskolával közös kántor alapképzés 8 felvett hallgatójával együtt 3188 új egyetemistát jelent. Napali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az Egri és Felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelés követő 14 napig legeltetni tilos. Elkészült a péterkei értéktár. Péter Vására és környéke legfontosabb értékeit fedezték fel a helyi általános iskola tanulói egy különleges tehetséggondozó program keretében. A péterkei értéktár célja, hogy összegyűjtse és bemutassa a térség természeti, kulturális, szellemi és épített örökségét, miközben a diákok több területen is fejleszthetik tudásukat. A Péter Vásárai Tamás Járon általános iskola tanulói a 2025-26-os tanév során rendhagyó feladaton dolgoztak egy komplex tehetséggondozó program keretében, a város és környékének természeti, kulturális, szellemi és épített értékeit térképezték fel. Az értéktár célja egy olyan hiánypótló gyűjtemény létrehozása volt, mely bemutatja a térség legfontosabb kincseit. A műhely munka egy tehetséggondozó program részeként valósult meg, mely során a diákok megismerhették lakóhelyük értékeit. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Az élénk erős szélben, a legmelegebb órákban 25-32 fokra lesz kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet a hétvégén. Hétfőn pedig a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16-20, csúcsként pedig 22-30 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Hívjuk a Szújot. Hello Zoli, jó
6: reggel. Gyerekek, jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
5: Csáó, örülünk.
6: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon, nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
5: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi.
6: Figyelj, azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
5: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
6: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
5: Igen.
6: Ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
5: Azt a mindenségit. Igen. Aztán még mi kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűje volt az a 86.
6: Az a 86, most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
5: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
6: Még nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjú lehet velük készíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy valami látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van, ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
0: De neki mit ne. Kell?
7: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy
0: összedetlen?
5: Béla lett a fia, tényleg?
6: Nézd el, Bernd Mailändernek mondom, annyi közel van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermeket ez Bélának. Ez milyen sztori,
5: nem? Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla.
6: Béla.
5: Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélának hívják a fiát.
6: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a Magyar Nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját. Oh.
0: Ilyen rohadékok vagytok.
5: Ja. És ez a Mailander még mindig vezet, mert ez ő
6: is. Ne is mond,
5: ez
6: figyelj.
5: Hogyan? Hát,
0: ez 30 éve ott van a csáv.
5: Már de kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
6: Nem, ő nyomja hosszú ideje, igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, ahogy most köszöntöm neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ez mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, buenos días. How are you? Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét, meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
5: Csokoládét raksz szobákba?
6: Nézd, de mind a 75-be beraktam, képzelheted.
5: Azt a mindenség.
0: De nincsen egy embered, de tényleg neked kell végig
5: ott hordani. Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobákba a csokoládét.
6: Szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kedvesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami van, akkor engem
7: hívnak. Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
5: És maradt-e? Csokoládé, gömbölcsokoládé, tejcsokoládé?
6: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na, van, itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhomját, nagyon szép csillogó-villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
5: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most nehéz, itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
6: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben. amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezd el kigyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia meg kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a formájban.
5: Tehát beleszól a számítógép?
6: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
5: De miért csinálják? Mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, meg a sima közlekedés bátraktik, csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
6: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
0: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
6: Két év múlva.
5: És akkor jön vissza a V8 is?
6: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára.
5: Okay,
6: mondtam, hogy Antonelli vezet?
5: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
7: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
6: Ő a Mercedes-nél megy, fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
0: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
5: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
6: Na, gonosz vagy, Valász, de most egész jó.
0: Zoli, gyere mögé, máljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
6: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban. És én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrari-nak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
5: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
6: Hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
5: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is.

0: akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat. Tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon. Tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyére, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Mailanderhez hasonló.
1: Öreg ember, nem véremben, nagyon szeretjük.
0: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
1: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. De az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
0: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotóján mindenképpen rajta.
1: Az mi volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
0: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
0: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
1: Igen, de végig is röhögött? Föladta a tapsot, és az egyintetésre jó, akkor legyél rajta a fotó, röhögött egyet.
0: Jól kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy nem
2: flizzik. Elengedtem el.
0: Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
0: figyelj,
1: még megnézni.
0: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
2: Balázs. Mindenen sírsz, Zoli.
0: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
0: Elhatárolom.
1: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, hogy a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
0: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tisztelet, egy Joko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
0: igen,
1: két hétig nem vagyunk.
0: Igen, lesz egy kis pihenés.
1: Nyaraljál, pihenjél.
0: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
3: Zoli,
0: nagyon
3: üzenlek
0: köszönöm,
3: neked a hallgatók. Annyit szeretnék mondani, hogy tűrtőztesd magad!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: A Vodiói Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Ruzsa Magdi.
6: Én hozzám, még egyszer.
5: Szécsi Pál legszebb dalai.
7: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
5: A 100 tagú cigányzenekar és a csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
8: Lovasoktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
9: Szabó Máté vagyok, Szigeti Antalt játszom a Tesla Musicalben. Hamarosan találkozunk az Egri Várban.
10: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma. globalplantgarden.hu.
11: Súlyom, az élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.
12: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
13: Jól. Téd?
12: Enyém is.
13: Hirdeted?
12: Hirdetem.
13: Én is.
12: Rádió 1.
13: Igen, te is.
12: Én is a Rádió 1-en.
13: Akkor jó.
12: Akkor együnk egy fagyit.
5: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
14: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leg

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Martin egészen délután 3-ig. Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki hát nem a futam felé tart, csak az M3-ason autózna, az M3-as kivezető szakasza felejtős, és a 3-as út Magyarodon, Kerepesen és Kistarcsán, illetve Fóton hatalmas lesz a dugó. Ha valaki Kelet-Magyarország felé tart, akkor érdemes az M4-es vagy az M100-as, M31-es alternatív útvonalakat keresni. Az utitársunk most a Feszbojtesó páros lesz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. David Guetta után Rihanna és egy buli. Klasszikus a folytatásban az Only Girl in the World. Két héttel ezelőtt fellépett Rihanna Jay-Z bulián, de azt hiszem, hogy nem nagyon kommunikálta a social media felületeken ezt a bulit. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen mellékes hakni volt, a csuda tudja. 145 millióan követik csak az Instagramon. Na hát, amit viszont nagyon promotál, azok a saját termékei, ugye a kozmetikai márkája. Még a férjével is forgattak egy ilyen vicces reklám videót a héten az Aesop Rockyval, meg hát a fehér neműi, a ruhái. Ez egy ilyen kellemes kis mellékes így az apró gyerekek mellett. Rihanna, Only Girl in the

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenés mellé is. A következő órában pedig arénákat megtöltő szuper csapatok és sztárénekesek, sztárzenészek, itt lesz az Imagine Dragons, a Bones-szal, és kedvenc Ed Sheeranünket is elhozom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Szécsi Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Szécsi Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
9: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
8: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
9: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
8: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
9: Á, de én nem értek ehhez.
8: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
9: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
10: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
11: Kövesd a 101.3 Rádió Egyet a Facebookon is.
12: facebook.com/Rádió1Eger.
13: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo!
15: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kikapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál Kismárti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, és az előző óra végén azt mondtam, hogy arénákat megtöltő szuper csapatokat is hozok ebben az órában. Az Imagine Dragons után most a One Republic csapatát Kygóval kiegészülve, és ugye van egy igazi csodabogár frontembere a One Republicnak, Ryan Tedder, aki kismillió szupersztárnak írt nem csak popdalokat, az a durva, hogy nem csak a pop és a rock zenén belül, hát nagyjából mindent tud, amit feltétlenül tudni kell, de az EDM is kirázza a kis ujjából. If I Lose Myself, az Alesso dal, Cassius Missing, a Galantisnek, David Guettának, Sebastian Ingrossonak, egyszerűen felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sok EDM slágért írt, úgyhogy nem csoda, hogy Kygóval is már nagyon sokszor dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Mostanság nagyon divatos, hogy a DJ-k, producerek a 2000-es évek, 2010-es évek elején megjelent indie dalokhoz nyúlnak vissza, vagy remixet készítenek, vagy teljes átiratokat, vagy a Blond is szokta ezt csinálni, ugye Empire of the Sun, Walking on a Dream, az eredeti az 2008-as, tehát olyan nagyon nagy nosztalgiáról még nem beszélhetünk, és volt a Vance Joynak is egy fantasztikus dala, a Riptide, még 2013-ban. Szigala és Jack Somi úgy döntöttek, hogy egy igazi

F1-es pilótával, szóval ilyen egyszerű nevek vannak a telefonjában, mint Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, nem is tudom, hogy szerepelhetnek vajon Martin Garrix telefonjában. Max Koma, Lando haver, Karesz?

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagy volt az öröm sokaknál csütörtök este. Több mint 100 000-en örülhettek konkrétan, hogy a felsőoktatási felvételiük jól sikerült. Az alap, a mester és az osztatlan képzéseken is emelkedett a hallgatók száma. Azt írják az MTI oldalán, hogy 101.572 hallgató kezdte meg a tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72%-os, vagyis közel 3/4 a jelentkezőknek felvételt nyert. Azt olvasom, hogy idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek. Ezt a pedagógus képzés, a műszaki tanulmány, a bölcsészettudomány és az informatika követi. Na, most egy olyan DJ-t hozok, aki egyébként tanárbácsi is. Nagyon sokáig párhuzamosan tanított, és közben producerkedett Purple Disco Machine. És akiket nem vettek fel idén, tényleg nem dől össze a világ. Sőt, lehet, hogy ebben az egy évben, ugye angolul ez a gap year, egy csomó olyan dolog történik majd a diákokkal, amit nem is terveztek, egy ilyen önismereti egy év, lehet, hogy kimenek egy picit külföldre, dolgoznak, munkatapasztalatot, önállóságot szereznek, nyelvtanulás, nyelvvizsga, ez semmiképp sem kudarcként kell felfogni. Az élet önmagában nem attól lesz csodálatos, hogy sikerült a most a főiskolai felvételi. Wonderful Life, hozom a Hurts dalát a Purple Disco Machine remixben. I'm

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős? Amy McDaniel 2007-es ikonikus indie pop slágerének, a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDaniel, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22-én jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig. Az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Együtt ünnepelték a sikeres felvételi Tegerben, ismét nőtt az Esterházy Egyetemre felvettek száma. Rekord közeli eredménnyel zárult az idei általános felvételi eljárás az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 3188 hallgató nyert felvételt az intézménybe. A sikeres jelentkezők az Esterházy téren, a Pontot partin együtt izgulták végig a ponthatárok kihirdetését, majd közösen ünnepelték életük egyik fontos mérföldkövét. A 2026-os általános felvételi eljárásban 3180-an jutottak be az intézménybe, nappali tagozaton 1170-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami mintegy 10%-os növekedés jelent az előző évihez képest, míg levelező és távoktatási képzésekre több mint 2000 nyertek felvételt. A leendő hallgatók mintegy 80%-a állami ösztöndíjas képzésben tanulhat tovább Egerben és Jászberényben. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV pályaműködtetési ZRT területi igazgatósága az Egri és Felnémeti állomáson, valamint a környező vasútvonalakon, áll az önkormányzat közleményében. Erről a tvjeger.hu számolt be. Mint írják, az ütemezés szerint a szerelvény várhatóan augusztus 7-én ér a térségbe, az időjárás és a forgalmi helyzet függvényében. Kiemelték, bár a kiszórt vegyszernek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos. Idén is megszervezte nyári napközis táborát a Füzesabonyi Városi Könyvtár, 16 alsó tagozatos vett részt a változatos programokon, mint például bűvész, bemutató és kirándulások. 9. alkalommal rendezték meg a debrői gitárnapokat. Az idei mesterkurzus dr. Csáki András a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem docense tartotta. A képzésre 12 gitáros jelentkezett, köztük egy Londonban élő magyar tanuló is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Szadik Rádió, egy Csaki Gazima is láger megy. A hétvége második napján is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon jó pihenést kívánok. Július 26-án, vasárnap délután 2-ig a mikrofonnál Ferenc Norbert. Pihenjünk, kikapcsolódjunk, töltődjünk fel a jövő heti munkahétre. Erre lesz szükségünk szerintem leginkább, úgyhogy nagyon jó zenéket válogattam ebben az órában is, és persze jönnek majd a hasznosai információk Egerből és a környékről. Vágjunk is bele akkor, a Daily Mixben érkezik az igazi mai sláger. St. John-tól szól a Roses.

Szalikon Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Samfeld még mindig szemtelenül fiatal, mindössze 32 éves, a holland DJ viszont már évek óta az elektronikus zenei világ legmenőbb kiadója, a Spinning Records kötelékéhez tartozik. A 2015-ös Show Me Love című slágerével szerintem az egész világon egy csapásra világszerte ismerté vált, azóta pedig a legnagyobb headlinerek közé tartozik, nem csak a lemezeket förgeti, hanem tavaly létrehozta saját alapítványát, a Heartfelt Foundation-t, amivel a fenntartható fejlődést szeretné támogatni. Fellépett már itt nálunk hazánkban is a Balaton Soundon, és lehet, hogy idén is találkozhatunk majd vele egy magyarországi fesztiválon. És nálunk pedig itt a Rádió 1-en az újdonságával megyünk tovább, érkezik a Rosalinnal közös Heart Like Mine.

Szállíts Ronádi jó, egy csak igazi mai sláger, mert nézzük, hogy mi újság az utakon, hétvégi a forgalom, de az állandó útfelújítások miatt azért ilyenkor is lehetnek időszakos torlódások a második Rákóczi-Ferenc utcánál, a Vörösmarty Mihály utcánál vagy a Mátyás Király úton, és lassabb haladásra kell készülni a Kertész utcáról a Sas utca, illetve a Kistályai utak irányába, úgyhogy nagyjából erre kell készülni, illetve arra, hogy sebességmérésről nem kaptam jelzést, úgyhogy elvileg trafimentesen lehet autózni Egerben és a környéken. Ha változás van, azt viszont nagyon szívesen fogadom, ha jelzik nekem 20-as 33 933 33-as SMS Viber számunkon. Kató új slágerét hozom, az utolévőknek is jön a Turn the Lights Off!

Szadikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Időjárásunk erre a hétre már nagy meglepetéseket nem tartogat. Olyan jó kis nyári idő volt egész héten. Jövő héten egy picit melegebb lesz majd, és csapadékosabbra fordulhat az időjárásunk, legalábbis a mai nap második részére is dolgoznak még olyan előrejelzéssel a meteorológusok, hogy lehet elszórtan csapadék Tegerben és a környéken, illetve az előttünk álló napokban hétfőn és kedden is. Annyi lesz a változás, hogy jövő hét második felére meghaladjuk majd a 30 fokot, olyannyira, hogy 34-35 fokot is mérhetünk majd, úgyhogy lehet, hogy visszatér a kánikula, hát reméljük, hogy nem olyan erős formában, mint ami július elején meghatározta az időjárásunkat itt Tegerben és a környéken is. Én legalábbis, ha lehetne, akkor nem szeretnék már többet a hőkupoláról beszélni. Na hát a folytatásban viszont egy igazi mai sláger jön most, a Purple Disco Machine és Kunst közösen érkezik itt a Substitution.

0: Szankronál jó egy csakig az imai sláger megy. Véget is ért ez az óránk, de csak azért, hogy csobbansunk a következőbe. Jönnek a legfrissebb hírek, Szabó Gábor hozza a hír összefoglalóját, aztán pedig természetesen az igazi mai slágereket is, már mint mindig, most is tőlem hallhatják majd, illetve jó pár programajánlattal várok vissza mindenkit, úgyhogy maradjanak, Ray Daltonnal folytatjuk a következő zenei órát. Can't hold back, my heart is beating strong. Érkezik majd hozzánk nem sokára a Blood Runninnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 km garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
7: Lovasoktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
8: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
9: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
10: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
9: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
10: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
9: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
11: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Vészjelzést adott ki a vérellátó szolgálat, azonnal véradókat keresnek országszerte. Sürgős felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A két szervezet arra kér minden egészséges embert, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 emberi életet is megmenthet. Tovább fokozódik a szárazság az országban, így Heves vármegyében is. Szinte minden vízgyűjtő területen rekord alacsony vízállást mérnek a szakemberek. Az elhúzódó csapadék hiány miatt már több Bükki és Mátrai vízfolyás hetek óta kiszáradt, múlt szombat óta pedig az Egerpatak város felé vezető szakasza is. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a térségben mintegy 150-200 mm csapadék hiányzik. A Tárkánypatak Bükki vízgyűjtő területén helyenként ez a 300 mm-t is elérheti. Számol be róla a TV Eger riportja. Csütörtök délután erős széllökésekkel érkezett meg a hidegfront Füzesabonyba, a Rákóczi-Ferenc úton rövid időn belül két parkoló személyautóra is nagyobb faág zuhant, személyi sérülésről nem érkezett híradás. Az első esetnél a háromfős egység két láncfűrésszel, a Füzesabonyi önkormányzat munkatársaival közösen szabadította ki az autót. Az első káreset felszámolását követően újabb sérült járműhöz riasztották a tűzoltó egységet, annak a szélvédője rongálódott meg, a ráhullott ágakat az egység kézi erővel távolította el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szabadkörön Rádió, egy Csaki Gazima is Sláger megy. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést. Ma hétvége második napján vasárnap. Ez az utolsó júliusi vasárnapunk. Hogy elrepült ez a hónap is? Jövő héten ilyenkor már augusztus második napját köszönhetjük majd, úgyhogy megy az idő, de azért van még a nyárban bőven. Kikapcsolódási ajánlatokkal várok ebben az órában mindenkit, hogy merre érdemes kimozdulni Egerben és a környéken, meg jobbnál jobb zenékkel jöhet egy újdonság Alex Kenji-től, szólal a Rádió 1-es kedvenc, a Bambolé.

Szalitron Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Hoztam mai programajánlatot, az egyik az lassan véget ér, de jövő héten is lesz, hiszen minden vasárnap 9 órától egy nagyjából 3 órás, de ezt rugalmasan kezelik, vezetett élmény kerékpározást tartanak majd, úgyhogy jövő héten is lehet ide csatlakozni, a Bicó Centernél indul majd ez a túra az Egészségház utcáról. És az esti program július 26-án, tehát ma este 8:30-tól az Egri várban, Szécsi Pál legszebb dalait hallhatják, majd Csak egy tánc volt címmel. Egy musical show lesz az Egri Szabadtéri Várszínház 2026-os programsorozat keretein belül, úgyhogy még egy jó kis mai program ez, és nem sokára hozom a jövő heti programokat is, de előtte már Nelly Furtado és Timbaland közös érkezik.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rád

Szalagyaronádió, egy Csaki Gazimai Slágermegy. Választottam néhány jövő heti programajánlatot is. Szerdai lesz az első. 8:30-tól az Egri Szabadtéri Várszínház 2026 program sorozatban 100 tagú cigányzenekar hangverseny zenekari gála koncertjét láthatják majd az Egri Várban, tehát szerdán 8:30-tól. A Koka Galériában csütörtökön jövő héten este 6 órától lesz majd egy beszélgetés a Vastapcs Balacsonyiné Bohus Gabriellával és Tőzsér Istvánné Andreával. Aztán kvízzón a Gesztenyés kvíz, nyári kvíz tartanak a Gesztenyés Sportbárban. Ez is július 30-án, tehát jövő héten csütörtökön este 7 órától. Jó szórakozást kívánok a jövő heti programokhoz, nálunk pedig Katy Perry slágeréhez, itt a Teenage Dream.

Szabadjuk Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. További szép délutánt kívánok mindenkinek. Érkezik Kis Márti, maradnak az igazi mai slágerek. Velem viszont már csak holnap, azaz a munkahét első napján találkozhatnak újra. De hétfőn délben jövök, addig pedig még nagyon sok idő van a pihenésre, kikapcsolódásra, úgyhogy kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást. Meg szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Néjó és Dévid 2-es slágerével. Itt a Play Hard, Hello Eger!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
5: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra Monitoring oldalon.
6: Hamarosan 5. kapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljeinket. Prémium Autóház Kft. 5 automárka, egy helyen, 60-ban. Hamar. Keresse exkluzív ajánlatainkat a premiumautóház.hu oldalon.
7: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
8: Szia Laci, sajnos tudok.
7: Ennyire azért ne legyél lelkes.
8: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
7: Ja, hát nem hirdeted?
8: De, online állandóan.
7: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
9: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
10: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Az ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, most Lady Gaga, és az a dal, ami szeptember 3-án lesz egy éve, hogy megjelent, és azért emlékszem ennyire erre a szeptemberi premiére, mert ugye akkor volt pont a top 500-as listánk, amit Gaga nyert meg, úgyhogy ilyen nagyon jól jött ki akkor az időzítés. Ezt a dalt kifejezett

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

egy csak igazi mai sláger megy a vasárnap délutáni pihengetéshez is. Most diszkózni fogunk. Purple Disco Machine-t hozom, kedvenc bajuszos drezdai DJ-nket, aki egy kis ideig szüneteltette a fellépését a fülzúgása miatt, de a héten visszatért, mégpedig egy nagyon-nagyon ikonikus helyen, Ibizán, úgyhogy hála a jó égnek. Jól van, ami kedvenc Tino, Piontekünk, mert ez az ő polgári neve. Az ő remixében hozom a Hertz klasszikusát hamarosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, német EDM után pedig egy amerikai szupersztár Bibi Rexa, aki egy új korszakába lépett a nyáron, Dirty Blonde albumával abszolút független nővé vált, mármint kiadó függetlenné, és hát ahogy elnézem, ezt az új irányvonalat még jobban elment az elektronikus tánczene felé. A hétvégén például fellépett péntek este a Tomorrowland-en, ezen nagyon meglepődtem. Jó, oké, volt előtte egy John Newman is, de hát ilyen sztárok követték őt, hogy James Hype, Fisher, Alesso, szóval DJ-k és producerek. Nagy valószínűséggel most ezen a vonalon maradt Bibi Rexa. A szettjét egyébként maga David Guetta állította össze. Mármint nem a ruha szettjét, ha lehet, hogy azt is. Bibi Rexa, I Got You, most egy korábbi nagy kedvenc szólt tőle.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy Szigala például, a Szigaláról itt eszembe, Szigetvár az új frekvenciánk 103.1. A napokban bővültünk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most már összesen 50 frekvencián hallható az országon a Rádió 1. Szóval hello Szigetvár, 103.1, érkezik a top 50-es listánk is Györke Attilával, én Kismárti voltam, további szuper jó hét.

0: új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
1: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
0: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
2: Mentsük meg a barátainkat!
0: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
3: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
0: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat.
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
7: Súlyom, az élmény falutá étterme. Várunk Sarudon.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bíróság elítélt a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Heves vármegyében is. Ítéletet hozott a járási ügyészség, mely szerint a vádlott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban váltak külön. Ezt követően a vádlott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 24-én éjjel a vádlott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthon előtt várta, a köztük szóváltás, dulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádlott éjfél után ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A vádlott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. A járásbíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmazati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek kétharmad részének kitöltését követően bocsátható csak feltételes szabadságra. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az egri törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült, szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a lucerna 23-30 ezer forint között mozog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
0: Az 50. Let's make

Is, és a Never Walk Alone. Teddy Swims-től a Lose Control, a

0: Ez egy német DJ, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhanga szintén német énekesnője, Loi, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, újdonság, és a héten a 40. helyen nyitott.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new

0: Rádió egy top 50. A 34.
1: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaiig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Samfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Észak-Amerikában és Kanadában lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Ted Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Tour, a 29.

itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szinti pop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as,

vagy. Ez a Top 50, és ezzel az Alex Warren-dallal véget ért az óra, de azonnal indítom a következőt, mindjárt folytatódik a visszaszámlálás. 23. a héten Metzasszállító, a Hugo Tatsonik

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tim

0: A Vodiói Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri Vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
9: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
8: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
9: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
8: Te megnézed?
9: Hát...
8: Legalább szép lett?
9: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
8: Csukott szemmel.
9: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
10: Nem jöttek.
11: Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 4 10 4 50-es telefonszámon.
0: 10, mert a 3.

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán fesztivál a szerelem.

Itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás, megszakítás. Ray dalát már el is indítottam. Fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő. Hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben, a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5. a Rádió

Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Lovasoktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 92 09.
12: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautoház.hu.
13: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
14: Nézzük meg a pizzákat!
13: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
14: Intézem, a vacsora megrendelve.
13: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
15: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
16: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan, állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
15: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
16: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
15: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
16: Á, de én nem értek ehhez.
15: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
16: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
17: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: hétvégén is csak igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Putnál nagyon cuki voltam. Hát igen, igen, igen. Velem és velem itt van egy újabb Fischer, és még egyszer mondom a szám címe, Rain, hírjetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, a budizunk vasárnap este is. Na meg szép kukikám, nagy erőnk!

0: folytatom a munkám, azaz mixelek nektek az igazi mai slágereket. De az egyik üzeneket szólt, akkor ki, hova tűntek a magyar zenék? Hát játszottam a saját zenék, Kanel, ez magyar, és volt reggelil is. Játsz a magyar zene, nyugalom! Hamarosan érkezik Axel Lang Siri!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit.
4: Nézzük meg a pizzákat.
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Súlyom, az élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bíróság elítélte a napokban elkövetett kapcsolati erőszakkal megvádolt férfi. Folytatódik az aszályos időszak Heves vármegyében is. Ítéletet hozott a járási ügyészség, mely szerint a vádott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, mely tavaly nyáron romlott meg, és idén januárban váltak külön. Ezt követően a vádott több alkalommal kereste a kapcsolatot a sértettel, mely során erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. Július 24-én éjjel a vádott előbb üzeneteket küldött a sértettnek, majd őt az otthona előtt várta, a köztük szóváltás, dulakodás alakult ki, melynek a sértett kitartó védekezése vetett véget. Ezt követően a vádott éjfél után ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol a lakása ajtaját rugdosva verve a sértettet megöléssel fenyegette. A vádott cselekményének az időközben értesített járőrök kiérkezése vetett véget. A járásbíróság a vádindítványában megjelölt cselekmények elkövetése miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és ezért őt halmozati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az elrendelés esetén a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház, melynek kétharmad részének kitöltését követően bocsátható csak feltétele szabadságra. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, tudatta az EGRI törvényszék. A több hónapja tartó asszály miatt a megszokott széna mennyiség harmadát, negyedét sikerült csak betakarítani a gazdáknak a vármegyénkben. A kiszáradt legelők, a bálahiány és a drágulás az állattartásra is rányomja a bélyegét, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A korábbi években több gazdaság csökkenteni kényszerült szarvasmarhajú vagy lóállományát, szélsőséges esetben pedig felhagyott az állattartással. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint idén a réti széna bálánkénti ára már 12-16 ezer forint, míg a luxárna 23-30 ezer forint között mozog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez itt a Rádió Egyenlő, csak igazi, ma is reggel megy végé az After Party Show, Summer Edition, nem sokára élő kívánság, ami sok tudtok telefonálni mostantól a 0623-111-111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk-e nagyot, érkezik a Mara Chantier, Swift és Operaid.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: este 8-tól a Diszkósi, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Vigyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi.
3: Én hozzám, még egyszer.
2: Szécsi Pál legszebb dalai.
4: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigányzenekar és a csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
5: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
6: Szabó Attila vagyok, és természetesen én is ott leszek a csíkzenekarral az Egri Várban.
7: Súlyom, az Élmény Faluta étterme. Várunk Sarudon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
8: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Hivasság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Kuki, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, máma pakkozzak egy kicsit butrokat a második fele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék jönni tőlem?
2: Ezért.
1: Ray, ugye Ray?
2: Ray.
1: Nelenséges, hogy jól mondott Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, azt hiszem, ez biztos tudom jól mondani. Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikurának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké?
2: Köszi, Kuki,
1: Ciao, szia, érkezik Ray, vagy Ray, és a szám címe, Where is my husband? Aléap, Kukika, mindíts be!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Miki. Szervusz Miki, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni. Ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: És üzenném neki, köszönöm, és üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra. És valami szép, romantikus, szerelmes számot kérnék, hogyha lehet.
1: Figyelj, ezzel vasárnap este kicsit pörögünk egyet, de van egy jó dal, elég ugyanabban reggelnél ilyesztem címe Hilmi, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, köszönöm.
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább 10-szer, jó?
2: 50,
1: ez már 50, ez már jó. Oké, rendben, Miki, köszönöm, hogy hívtad. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao, ciao. Érkezik elég ugyanában reggel, én innen unka szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Kérte tőlem, kamerád.
2: Marci vagyok. Itt van a barátom már.
3: Én Marci vagyok. Szia, kuki.
1: Jó, hello. Sziasztok, fiatalok. Na, kinek szeretnéd külön ezt a jó kis kamerád?
2: A barátomnak.
1: Oké. Okay. Hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Jó a nyaralás. Jó bondáztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem? Vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre ment? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Ja, jó, oké. Okay. Jó nyaralás netek, jó bondazás. Köszönöm szépen, a telefonáltatok. Jó, fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello. Érkezik kamerád, Be Mine itt a Rádió Egyen most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hello sir, hogy hívnak téged?
1: Engem mindig Rokkónak.
0: Roszkó?
1: Igen, Rokkó.
0: Roszkó. Na, kértél tőlem egy odalt, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
1: Na, hát a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
0: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
1: Jó, szeretem nagyon.
0: Szeretem nagyon.
1: Szeretem, életem, szerelme.
0: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Ciao, szia! Érkezik elég újabb Alex Kenji nálunk, a szánt címe Bombole, ezt nagyon szeretjük!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, szia, Kuki. Pinter Boti vagyok.
1: Hello, na kértel tőlem Fast Boy, Last Summer, kinek szóljon?
2: Szeretném, hogy ez a szám szóljon, hogy várj már barátomnak.
1: Oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
1: Oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltal, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Viszont kívánom, Kuki, szia!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, annak fiúk, a legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fastboy-jal, a szám címen Last Summer, Kuki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hamarosan megnyitja kapuit az Egri Szabadtéri Várszínház. Fantasztikus előadók, színház, zene és felejthetetlen nyárásték egy igazán különleges helyszínen. Nikola Tesla végtelen energia. Rúzsa Magdi.
3: Én hozzám, még egyszer.
2: Szécsi Pál legszebb dalai.
4: Szeretnék hallani már te rólad. Egészen elfeledlek ma holnap.
2: A 100 tagú cigányzenekar és a csíkzenekar közös koncertje és az Egri Csillagok ikonikus előadása. Jegyek kaphatók online a jegy.hu-n, valamint Egerben a Turinformban. Július 24-től Egri Szabadtéri Várszínház.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
6: Szabó Máté vagyok, Szigeti Antalt játszom a Tesla Musicalben. Hamarosan találkozunk az Egri Várban.
7: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
8: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
9: Szia Laci, sajnos tudok.
8: Ennyire azért ne legyél lelkes.
9: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
8: Ja, hát nem hirdeted?
9: De, online állandóan.
8: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tip ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
2: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodj!

0: Tomboy PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Fesztivál Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam, most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
3: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is, itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm, Debrecen Campus Fesztivál, jók voltatok, és utána Perbál is kitett magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok, szóval majd ott tessék ugyanígy korán megérkezni.
1: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobb bajnokával, Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínről diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila mixa itt van, Hanvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten pénteken, most már mondhatjuk Kecskeméten, ott lesz a diszkosi csapata, ráadásul back-to-back fogunk játszani két órán keresztül egy nagy koncert után a helyi nagy nyári fesztiválon, úgyhogy rádió egy is támogatja az eseményt, diszkosit lesz.
1: Jut eszembe, ugyebár körülbelül két héttel ezelőtt felállítottunk egy 50 órás rekordot Balázs Attilával, ugye Pizza & Melodic néven, és hát nagyon sokan kérdeztétek, miután végig live-ba voltunk, hogy a zenei anyag elérhető-e. Az elmúlt két hétben volt valami a TikTokkal, és nem tudtam leszedni a videót, de ma sikerült, szóval egy kicsit csekkolom, levágom az elejét meg a végét, és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
2: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 órája. És akkor most jön úgy el, David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztos ebben a diszkosítben.

0: Vasárnap is diszkósi rádió show, nincs megállás. DJ Junior, Bári Attila és jómagam, Hanvai PG. Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Annák, Anikók, Áhimok, Anettek, Kidók és Ninák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi, mindketten Vecsésről. Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövét pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten. Nagyon fogok rohanni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozok, Balaton Fűszön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
2: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis ugye a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg azt hiszem pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozás, a Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből készítettem egy 2026-os Bissensőlért,

0: információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: A Made in Izbizánó Tatival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is, én előtte még balatoni bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosi fellépésre Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem Summer Festival, csak mondom neked.
0: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egészíteni, ja, így mondtam volna, persze.
1: Jó, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövét hétfőtől minden este 8-kor a Diszkosít Facebookján online játék lesz.
2: Jut eszembe ma este, hogy vég az adásnak, én megyek Zalakarosra, és most is fogok még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
0: Most pedig megyünk tovább, a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között érkezik. I'm an Angel dalhoz, I'm Alive, méghozzá a szokásos Biztonsági Mixben itt a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1-es show, a Diszkosi Rádió show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten pénteken, ezen kívül augusztus 8-án viszont egy nagyszabású DJ Otti Gyulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásba ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz az after party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán egy
2: annál fejenként így van, ahogy vége van a nagy színpadon a show-nak utána, ami indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondja, eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen én leszek, mert én a másik helyszínen, a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Otti Upterem, most pedig jön Paulo Kenford és Markus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Biszen Semix a Diszkosítben.

0: csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ. Én gyorsan, rövidre zárom. Azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk. Zalakaroson ott fog szórakoztatni. Szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz. Már is mondom a tuti gyerekek. Pénteken Kecskemét a diszkosíttel. Aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten. Utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek. Majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalon megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Én jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balaton fűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra Kecskemétre, amelyet a rádió is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat!
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.

0: Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Sim, pusi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Female Angel, Ultra Nate és a Moving to the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt.

0: Nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásod külföldre?
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defective-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizom majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: következő dalt. Az eredetie 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Jill Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a How Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: is kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en, a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a Heard Is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklink.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmál Idiósóban a Rádió 1-en.

0: World is Mine radio show.
1: Arites,

brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Riklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Can we

0: World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabrik Lék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárva a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a World is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai sláger, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1. Te jó ezt a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Bibi Rexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön, Jennifer Lopezzel a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt indítom a

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket...

a szél. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal, most az igazi mai slágert hozza, ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Nincsen buli. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, ma újra játék a Rádió 1-en. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra Naná, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rampampam tőle a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd a hazai mozikba egyébként december 23-án. Az igazi mai slágerek között pedig Sam Felt a fogyadásban Rosalinnel, ez a Hot Like Mine.